0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Indul a gyermekvédelmi krízis program, megszűnnek hamarosan a vármegyék, nagy szükség van a fiatal véradókra. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
2: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek. Ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható, csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Idén is lesz autómentes nap. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarhoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. 50 éves jubileumát ünnepli az Intercisa Múzeum állandó kiállítása. A Dunaújvárosi Múzeum ebből az alkalomból ünnepi konferenciát rendez október 1-én. Az Állandó múlt változó jelen című rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik az Intercisa Múzeumban. A program során az elmúlt 5 évtizedre tekintenek vissza, és felidézik az állandó kiállítás történetének fontosabb állomásait. Emellett arról is szó lesz, hogyan változott a múzeum és annak szerepe az elmúlt évtizedekben. A konferenciára előzetes regisztráció szükséges. A részvételi szándékot az intercisamuse@gmail.com címre lehet jelezni. A részletes programot később teszi közzé az intézmény. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Bodajki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Prohászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyienő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely, egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Prohászka Otokár püspök Zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. A Kórház Egészségfejlesztési Irodája frissítő mozgásra várja a város lakóit a Dunaparti sétányon. Az edzéseket szakképzett Nordic Walking oktatói tanfolyamot végzett testnevelő tanárok vezetik. A résztvevők hétfőn és szerdán délután, 3:30-kor, kedden és csütörtökön pedig reggel 8 órakor találkoznak az Egészségfejlesztési Iroda előtt, a Vasmi út 10-es szám alatt. A Nordic Walking botokat az iroda biztosítja, így a résztvevőknek csak az időjárásnak megfelelő ruházatról és stabil, bokát tartó cipőről kell gondoskodniuk. A szervezők szerint a szeptemberi Európai Sporthét után is várják az érdeklődőket, így az edzésekhez az év bármely szakában lehet csatlakozni. További információ a 25-550-164-es telefonszámon. Újabb történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása. Az augusztus elejé negatív rekordokat egy hónappal később ismét megdöntötte a folyó. A tartós csapadékhiány és a vízgyűjtő területen tapasztalható rendkívüli szárazság miatt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint szeptember 10-én Adonynál mínusz 95 cm-ig apadt a Duna, ezzel 6 cm-rel maradt az augusztus elejé rekord alatt. Dunaújvárosnál ugyanezen a napon mínusz 110 cm-rel állt be az új negatív rekord. Dunaföldvárnál pedig mínusz 235 cm-es vízállást mértek. A folyó vízszintje korábban, augusztus elején is történelmi mélypontra került. Akkor Adonynál mínusz 89, Dunaújvárosnál mínusz 103, Dunaföldvárnál pedig mínusz 232 cm volt a legalacsonyabb érték, írja a Duna Online. A Dunai Vasmű három felszámolás alatt álló cégéből kettő, a Duna Rolling és a Duna Furnace, A törvényben rögzített határidőig, vagyis szeptember 10-ig nem fizette ki a munkavállalók bérét, közölte pénteken Magyar Zoltán, a Dunaferdévi Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke. Hozzátette, a felszámolók által közzétett tájékoztató szerint az augusztus havi munkabér közszolgáltatási szerződés alapján történő kifizetéséhez szükséges a kormány határozat megjelenése augusztus hónapra vonatkozóan, ami várhatóan a hét folyamán jelenik meg a magyar közlönyben. Mivel ez a határozat még nem jelent meg, a szakszervezet szerint feltételezhető, hogy pénteken már nem is utaltak a dolgozóknak. Emiatt 200 munkás nem kapta meg a bérét, írja Duna Online. Pásztor Bertalan legújabb könyvének bemutatójára várják az érdeklődőket az Intercisza Múzeumban. Az Üzen a múlt című kötet a 96. életévében járó szerző életének fontos írásaiból, kritikai elemzéseiből és esszéből válogat. Emellett Dunaújváros múltját és szellemi életét érintő beszélgetések is helyet kaptak benne. A könyv bemutatót szeptember 24-én csütörtökön délután 5 órakor rendezik az Intercisza Múzeumban. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemészelési akciót október 12 és 18 között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a selektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Itt Fejér vármegyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunkaprogramban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta online is rögzíteni kell a forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a nap. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működéshez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Ismét elindítja a 14 és 19 év közötti fiataloknak szóló kreatív íráskurzusát a Fiatal Írók Szövetsége. A FIS Junior elnevezésű képzésre innen Fejér vármegyéből is. Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek az irodalom és a szépírás iránt, rendelkeznek már saját szöveggel és szeretnék fejleszteni kreatív írói készségeiket. A kurzusnak a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont, a jelentkezési határidő 2026. szeptember 15-e kedd éjfél. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugaton felhők érkeznek, melyekből kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északi szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 13-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Usher és a Yeah, a kezdés pedig a Black Eyed Peas csapatáé. Ez a Where is the Love? Rádiózzunk együtt egészen délig, ezen a vasárnap reggelen is délelőttön.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Gabriella és a Dreams. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 13-a van vasárnap, hamarosan érkezek a mai nap legfontosabb infóival, és természetesen minden mással is, úgyhogy addig is a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Usher fog minket garantáltan felébreszteni, mert erre a ritmusra mindenki felkapja majd a fejét a párnáról. Jön a Yeah most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék a Melody Maker után. Köszöntök mindenkit, jó reggelt! Szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok, a Kornélok, a születésnaposok között Thomas Müllert és Pető Brunot köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a programozók világnapja, és 1788-ban New York City lett az fővárosa az Egyesült Államoknak. 1985-ben pedig ekkor jelent meg Japánba a kultikus Super Mario videójáték. A pozitív gondolkodás is napja a mai napon van, és a barlangok nemzetközi napja is. A témáinkkal pedig majd hamarosan érkezek. Tartunk egy rövid szünetet, aztán pedig szólnak továbbra is a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A Soar Searcherrel jövök majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Változóan felhős, időnként napos idő várható, északnyugaton később kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Még idén csak nem 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A forrásból 6 milliárd forint szakmai programokra, 3,4 milliárd fejlesztésekre jut. Több mint 180 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális gyermekotthonban javítják az ellátást. 80 gyermek számára krízis ellátás indul, emellett célzott segítséget kapnak a súlyos pszichés problémákkal, autizmussal vagy fogyatékossággal élők. Bentlakásos addiktológiai programot is indítanak, támogatják a szakembereket és rendezik a kórházban maradt csecsemők helyzetét. A Duna alacsony vízállása miatt augusztusban jelentősen csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét. A kieső termelést nappal nagyrészt pótolták a napelemek, estére azonban Magyarország fokozottan importra szorult. A Green Policy Center szakértője szerint a helyzet megmutatta, hogy több energiatárolóra, szélerőműre és hálózati fejlesztésre van szükség. A rugalmasabb áramrendszer kiépítése az ellátás biztonság miatt is sürgető. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható. Minden kútvize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Budapestnél két nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna víz szintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően ma estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. Magyar Péter hozzátette, a támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők. 19-én pedig madár gyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online.
4: 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Bodajki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Pruhászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyi Jenő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely, egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Prohászka Otokár püspök Zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta online is rögzíteni kell a forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a nap. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működéshez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot.
3: Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugaton felhők érkeznek, melyekből kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északias szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, a Backstreet Boys dörzsölte ki a csipát a szemünkből, szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy jövök a mai nap témáival, hát már mondom is, 7 óra után egy hatalmas nagy visszatérővel fogunk foglalkozni, méghozzá európai turnét is tartanak és új album is jelenik meg, a Take That csapatáról van szó, kicsit körbejárjuk majd ezt az egészet, aztán 8 óra után pedig a Glastonbury Fesztivál fő fellépőiről beszélünk, 2027-ben kik lesznek a színpadon, el fogom ezt is árulni, és 9 óra után pedig a sportrovatban beszélünk arról, hogy kedvezőbb helyzetből indulhat a magyar bajnok a következő BL szezonban, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Ebből az órából van még egy pici hátra, úgyhogy Michael Bublé felvétele még biztos, hogy bele fog férni. Az It's Beautiful Day-jel folytatom most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán hozom a nap első témáját. Egy nagy visszatérő együttessel fogunk foglalkozni. 2027-ben ugyanis turnéra indulnak, európai turnéra, és egy új album is elkészült, úgyhogy jönnek a részletek még hozzá Take That csapatáról, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. A hangulatfelelős és az ébresztő felelős nem más lesz a következő órában, mint például az Aqua, a Barbie Girl-rel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta Utcák, Tiszta Terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. 50 éves jubileumát ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. A Dunaújvárosi Múzeum ebből az alkalomból ünnepi konferenciát rendez október 1-én. Az Állandó múlt változó jelen című rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik az Intercisza Múzeumban. A program során az elmúlt 5 évtizedre tekintenek vissza, és felidézik az állandó kiállítás történetének fontosabb állomásait. Emellett arról is szó lesz, hogyan változott a múzeum és annak szerepe az elmúlt évtizedekben. A konferenciára előzetes regisztráció szükséges. A részvételi szándékot az intercisamuse@gmail.com címre lehet jelezni. A részletes programot később teszi közzé az intézmény.
2: Itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
1: Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetleg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugaton felhők érkeznek, melyekből kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északias szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy új album és európai turnéval tér vissza a Take That csapata. Jönnek a részletek. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 13-a van vasárnap, elmúlt 7 óra, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz George Michael a Too Funky-val, a kezdés pedig Tayo Cruz-é.
0: Best FM.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM a legjobb zenék, új albummal és európai turnéval tér vissza a Take That csapata. Már megjelent az új album egyébként, amelyet 2027 nyarán egy nagyszabású európai koncert sorozattal a Dreamers Tour követ majd. Szeptember 4-én debütált a Feel My Life című dal, amely az ír-amerikai Michael Patrick Kelly közreműködésével készült el. A fellépő sorozat pedig 2027. június 3-án rajtol majd Zürichben, és tervek szerint július 23-án Németországban ér majd véget, de további dátumok még bejelentésre várnak, úgyhogy ez az, ami a Take That rajongókat lázba hozhatja, és akár innen egy nagy zarándoki úttal meg lehet majd tekinteni, mert hogy Budapest még jelen pillanatban nincs a dátumok között, de hát ki tudja, lehet, hogy egy magyarországi koncertet is bevállal a Take That, nem tudom. Egy biztos, hogy zseniális, amit annó az asztalra letettek, csak úgy, mint a következő dal előadója, ugyanis most az Ébredés és a Napindítás mellé Britney Spears-t indítom, szól a Toxic most itt a West End.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Black Cat-ek és a Heartless. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Jön egy rövid szünet, aztán pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást, méghozzá azzal a Will Smith-szel, aki negyed évszázada mutatkozott be először színészként 1990. szeptember 10-én, méghozzá Kaliforniába jöttem című sorozatba, most viszont reppel egy hatalmasat és az egyik legnagyobb slágerét hozzá el a 90-es évekből. Jön a Getting Jiggy With It majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Változóan felhős, időnként napos idő várható, északnyugaton később kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Utóvizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a TikTok európai üzemeltetőjével szemben. A hatóság azt ellenőrzi, hogy a vállalkozás maradéktalanul teljesítette-e a 2023-ban vállalt adatvédelmi, tájékoztatási és gyermekvédelmi intézkedéseket. Ezek között szerepelt a kiskorúak képernyő idejének korlátozása, a szülői felügyelet erősítése és egy információs adatközpont létrehozása. Hiányos teljesítés esetén a GVH jelentős bírságot is kiszabhat. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Egy természetes epesav segítheti a petefészek daganat növekedését és az áttétek kialakulását, állapították meg a Debreceni Egyetem kutatói sejtes modelleken végzett vizsgálataikban. Az urzodeoxikol savnak korábban elsősorban rákellenes hatást tulajdonítottak. Az új eredmények szerint azonban ugyanaz a bakteriális eredetű anyag a különböző daganatokra eltérően, akár ellentétesen is hathat. A tanulmány egyetemi publikációs díjat nyert. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakéta védelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. Magyar Péter hozzátette, a támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. A Kórház Egészségfejlesztési Irodája frissítő mozgásra várja a város lakóit a Dunaparti sétányon. Az edzéseket szakképzett Nordic Walking oktatói tanfolyamot végzett testnevelő tanárok vezetik. A résztvevők hétfőn és szerdán délután 3:30-kor, kedden és csütörtökön pedig reggel 8 órakor találkoznak az Egészségfejlesztési Iroda előtt, a Vasműút 10-es szám alatt. A Nordic Walking potokat az iroda biztosítja, így a résztvevőknek csak az időjárásnak megfelelő ruházatról és stabil, bokát tartó cipőről kell gondoskodniuk. A szervezők szerint a szeptemberi európai sporthét után is várják az érdeklődőket, így az edzésekhez az év bármely szakában lehet csatlakozni. További információ a 25-550-164-es telefonszámon. Itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugaton felhők érkeznek, melyekből kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északi szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a Halott pénzzel és Bájalesz közösével ébredhettünk, ez volt az Ó, igen, szép reggelt mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok, a kornélok, a születésnaposok között Thomas Müllert, német labdarúgót és Pető Brunót, magyar zenészt és műsorvezetőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, és a mai napon van a programozók világnapja, és bizony-bizony a következő zenekarnak, talán, ha nem is teljesen a programozáshoz, de a programok ismeretéhez szükség volt ahhoz, hogy ilyen egyediek legyen, mint amilyenek lettek, mert hogy nagyon jól kellett ismerni a szintetizátorokon a beprogramozást, hogy az egyedi nu metal hangzás megszólaljon. Jön a Limp Bizkit és a Behind the Blue Eyes most az ébredés és a napindítás mellé itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 8 óra után hozom az ébredéses lapindítás mellé a legjobb zenéket, és beszélünk a Glastonbury fellépőiről. Az ébresztő felelősök között pedig ott lesz Rihanna, Jay-Z és Chris Brown, mert hogy hárman jönnek egy zenébe, majd az Umbrellával törlik ki a csipát a szemünkből.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta Utcák, Tiszta Terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodukat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. A Kórház Egészségfejlesztési Irodája frissítő mozgást várja a város lakóit a Dunaparti sétányon. Az edzéseket szakképzett Nordic Walking oktatói tanfolyamot végzett testnevelő tanárok vezetik. A résztvevők hétfőn és szerdán délután 3:30-kor, kedden és csütörtökön pedig reggel 8 órakor találkoznak az Egészségfejlesztési Iroda előtt, a Vasmi út 10-es szám alatt. A Nordic Walking botokat az iroda biztosítja, így a résztvevőknek csak az időjárásnak megfelelő ruházatról és stabil, bokát tartó cipőről kell gondoskodniuk. A szervezők szerint a szeptemberi Európai Sporthét után is várják az érdeklődőket, így az edzésekhez az év bármely szakában lehet csatlakozni. További információ a 25-550-164-es telefonszámon. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugaton felhők érkeznek, melyekből kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északias szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jönnek a 2027-es Glastonbury Fesztivál főfellépői, velük fogunk foglalkozni ebbe az órába. Szép reggelt mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Szeptember 13-a van vasárnap, és természetesen az ébredés és a napindítás mellé is hozom a legjobb zenéket. Kezdünk méghozzá pop királyával. Jön Michael Jackson és a You Rock My World.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. A 2027-es Glastonbury Fesztivál szervezői már leszerződtették a jövő évi fellépőket, és bár a hivatalos bejelentés még várat magára, a zeneipar értesülése szerint a következő dolog körvonalazódik. Robbie Williams és Harry Styles a két brit legesélyesebb arra, hogy a fesztivál legfontosabb színpadának kiemelt esti sávját megkapja. Az Oasis is ott van, a pletykák szerint aktívan tárgyalnak a zenekarral harmadik headliner pozícióban, így jövő évben ők is emelhetik a fesztivál nívóját. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Most Rihanna, Jay-Z és Chris Brown közösét indítom. Szól az Umbrella.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Turn up the music.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok, a kornélok, a születésnaposok között pedig köszönthetem Thomas Müllert és Pető Brunót. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a pozitív gondolkodás napja, és bizony-bizony a következő előadó csapatnak van bőven mit a pozitivitásról beszélni. Egyrészt zeneileg, másrészt leginkább a zenekar tagjai ironikus sokrétű szemléletében és zenekari dinamikájában érthető a pozitív gondolkodás. És most majd velük fogunk tovább menni, ugyanis egy rövid szünet, aztán itt lesz a Faith No More, és szól majd az Easy a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Változóan felhős, időnként napos idő várható, északnyugaton később kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Utóvizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a TikTok európai üzemeltetőjével szemben. A hatóság azt ellenőrzi, hogy a vállalkozás maradéktalanul teljesítette-e a 2023-ban vállalt adatvédelmi, tájékoztatási és gyermekvédelmi intézkedéseket. Ezek között szerepelt a kiskorúak képernyő idejének korlátozása, a szülői felügyelet erősítése és egy információs adatközpont létrehozása. Hiányos teljesítés esetén a GVH jelentős bírságot is kiszabhat. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Egy természetes epesav segítheti a petefészek daganat növekedését és az áttétek kialakulását, állapították meg a Debreceni Egyetem kutatói sejtes modelleken végzett vizsgálataikban. Az urzodeoxikol savnak korábban elsősorban rákellenes hatást tulajdonítottak. Az új eredmények szerint azonban ugyanaz a bakteriális eredetű anyag a különböző daganatokra eltérően, akár ellentétesen is hathat. A tanulmány egyetemi publikációs díjat nyert. A Duna alacsony vízállása miatt augusztusban jelentősen csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét. A kieső termelést nappal nagyrészt pótolták a napelemek, estére azonban Magyarország fokozottan importra szorult. A Green Policy Center szakértője szerint a helyzet megmutatta, hogy több energiatárolóra, szélerőműre és hálózati fejlesztésre van szükség. A rugalmasabb áramrendszer kiépítése az ellátás biztonság miatt is sürgető. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakéta védelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők. 19-én pedig madár gyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online.
4: Nyárbúcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját.
3: A kórház egészségfejlesztési irodája frissítő mozgásra várja a város lakóit a Dunaparti sétányon. Az edzéseket szakképzett Nordic Walking oktatói tanfolyamot végzett testnevelő tanárok vezetik. A résztvevők hétfőn és szerdán délután 3:30-kor, kedden és csütörtökön pedig reggel 8 órakor találkoznak az egészségfejlesztési iroda előtt, a Vasműút 10-es szám alatt. A Nordic Walking potokat az iroda biztosítja, így a résztvevőknek csak az időjárásnak megfelelő ruházatról és stabil, bokát tartó cipőről kell gondoskodniuk. A szervezők szerint a szeptemberi európai sporthét után is várják az érdeklődőket, így az edzésekhez az év bármely szakában lehet csatlakozni. További információ a 25-550-164-es telefonszámon.
4: Itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát.
3: Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugaton felhők érkeznek, melyekből kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északi szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Tesztetem a legjobb zenék, Erik Pritzel ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan a sportvilágába látogatunk majd 9 óra után, és bizony-bizony a magyar csapatok kedvezőbb helyzetből indulnak, ami a BL sorsolást illeti a következő szezonban, meg selejtezőkört, úgyhogy hamarosan jövök majd ezekkel, na meg természetesen a legjobb zenékkel. Van bőven még hátra ebből az órából, és jön majd a Gorillaz is hamarosan a Feel Good-dal, de most Dario G-t hallgatjuk meg itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a sportvilágába látogatunk el, ugyanis jövőre 2027-ben a selejtező sorozatban a magyar csapatok kedvezőbb helyzetből indulnak a BL-t illetően, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Az Atomic Kitten csapata már biztos, hogy velem tart, méghozzá Tidy's High-jal érkezik majd 9 után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodukat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Bodajki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Pruhászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyi Jernő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely, egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást, a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Pruhászka Otokár püspök Zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta online is rögzíteni kell a forgalmukat. Az első napokban 20 000 vállalkozás 424 000 nyugta adatát küldte be. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a nap. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működéshez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugaton felhők érkeznek, melyekből kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északi szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, elmúlt 9 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és hogyha ez így van, akkor pedig sport. Egy rövid, egy perc erejéig jön a BL selejtező sorozat jövő évi állása, miszerint a magyar csapatok kedvezőbb helyzetből indulnak. Na meg természetesen a legjobb zenék is indulnak az ébredés és a napindítás mellé, méghozzá jön a Safri Duo.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit látogassunk erre a sportvilágába, és terítéken a futball, ugyanis az UEFA aktuális elősorrendjében a magyar bajnokság a 22. helyen áll, ami jelentős előnyt biztosít az OTP Bankliga 2026-27-es szezonja győztesének a nemzetközi kupaszereplés megkezdésekor. A hazai bajnok az első kör helyett csak a második selejtezőben kapcsolódik be a küzdelembe, ennek óriási előnye az, hogy esetleges azonnali kiesés esetén is a legrosszabb esetben az Európa Liga selejtezőjében folytatja a csapat. A versenynaptár egyetlen rendhagyó újítást is tartogat, a bajnokok ligája alapszakasz egyetlen egy nyitó mérkőzéssel rajtol, amelyet a címvédő játszik, míg a többi csapat összecsapásait a következő napokon rendezik meg. A végleges erősorrendet az UEFA a mostani szezon vége előtt teszi majd közzé, úgyhogy drukkoljunk a magyar bajnokságnak, minél előbb-kelőbb helyen végezzen az erősorrendjében az UEFA-nak. Nagyon remélem, hogy még erőrébb tud jutni, akár az év végéig. 22. helyen áll jelenleg, tehát még egyszer a magyar bajnokság. A legjobb zenékkel pedig megyünk is tovább, magunk mögött hagyjuk a sportot, ugyanis az ébredés és a napindítást most a Five folytatja, és szól az Everybody Get Happy!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Savage Garden és a To The Moon and Back. Szép napot, szép reggelt mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a Kornélok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Thomas Müllert, német labdarúgót és Pető Brunót, magyar zenészt, műsorvezetőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1788-ban New York City lesz az Amerikai Egyesült Államok fővárosa, és a következő előadónak van bőven kapcsolódása az elmúlt évekből ez a fővároshoz, az akkori fővároshoz, New York Cityhez, mert hogy Shakira jön. Aki 2024 márciusában hatalmas meglepetés koncertet adott a Times Square-en 40 ezer ember előtt, 2025-ben a Central Parkban rendezett Global Cities Festival egyik fő fellépője volt, és 2026-ban idén is júliusban ott volt, méghozzá a turnéja keretén belül a Brooklyni Centerben lépett fel, ahol olyan sztárok csatlakoztak hozzá a színpadon, mint Tyla, Ed Sheeran és Bruna Boy. Nem semmi, tehát Shakira és New York City kapcsolata ez, hozzánk pedig ez a zene kapcsolódik igazán, amit most indítok tőle itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: say?
1: Bidi bidi ba.
0: Yeah.
1: Bidi bidi ba.
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: Friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőtt bedején, és a legjobb zenék maradunk, kezdjük meg a Best hétvégét méghozzá olyan előadók társaságában, mint például Sean Paul, jön majd a We Be Burning-nel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Változóan felhős, időnként napos idő várható, északnyugaton később kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezren nevelkednek állami gondoskodásban. Egy természetes epesav segítheti a petefészek daganat növekedését és az áttétek kialakulását, állapították meg a Debreceni Egyetem kutatói sejtes modelleken végzett vizsgálataikban. Az urzodeoxikolsavnak korábban elsősorban rákellenes hatást tulajdonítottak. Az új eredmények szerint azonban ugyanaz a bakteriális eredetű anyag a különböző daganatokra eltérően akár ellentétesen is hathat. A tanulmány egyetemi publikációs díjat nyert. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakéta védelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Utóvizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a TikTok európai üzemeltetőjével szemben. A hatóság azt ellenőrzi, hogy a vállalkozás maradéktalanul teljesítette-e a 2023-ban vállalt adatvédelmi, tájékoztatási és gyermekvédelmi intézkedéseket. Ezek között szerepelt a kiskorúak képernyő idejének korlátozása, a szülői felügyelet erősítése és egy információs adatközpont létrehozása. Hiányos teljesítés esetén a GVH jelentős bírságot is kiszabhat. A Duna alacsony vízállása miatt augusztusban jelentősen csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét. A kieső termelést nappal nagyrészt pótolták a napelemek, estére azonban Magyarország fokozottan importra szorult. A Green Policy Center szakértője szerint a helyzet megmutatta, hogy több energiatárolóra, szélerőműre és hálózati fejlesztésre van szükség. A rugalmasabb áramrendszer kiépítése az ellátás biztonság miatt is sürgető. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online.
6: 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária-dombon.
5: a Budaiki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Pruhászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyi Jernő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely, egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást, a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Pruhászka Otokár püspök Zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta online is rögzíteni kell a forgalmukat. Az első napokban 20 000 vállalkozás 424 000 nyugta adatát küldte be. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a nap. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működéshez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugaton felhők érkeznek, melyekből kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északias szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 10 óra, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a brit DJ, Fatboy Slim a Praise You-val, aki a best hétvégét pedig elkezdi, az nem más, mint Gwen Stefani és Eve, mert hogy ő is mellette van, a Rich Girl-rel veszi kezdetét ez az óra.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Walmart és Szikora Robi dala volt ez, a Balatoni Lány. Szép napot mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap. A Kornélok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Thomas Müllert és Pető Brunót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a pozitív gondolkodás napja, és bizony-bizony a következő előadónak rengeteg dolga kapcsolódik ehhez, ugyanis a regi műfajában a pozitív gondolkozás az elhagyhatatlan. Bár valójában nem igazán mondhatjuk reginek, amit C.G. Lewis képviselt, mert hogy róla van szó, de zseniális, amit a 90-es években letett az asztalra, és bizony-bizony a Funky Bulik egyik kedvencével megyünk tovább most. Szól az R to the A, itt a Besten!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, és még nem köszönök el, lesz még egy utolsó közös óránk, amiben én hozom a legjobb zenéket, egészen délig itt leszek, 11 óra után pedig a hangulat felelősök között ott lesz majd Britney Spears és a Crazy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Jelentős személyváltozásokról döntött a Dunaújváros Pasek közgyűlése. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Jelentős személyváltozásokról döntött a Dunaújváros Pasek közgyűlése. Három elnökségi tag azonnali hatállyal lemondott, helyükre új tagokat választottak, miközben a felügyelőbizottság összetétele is változott. Az új vezetés egyik legfontosabb feladatának az egyesület működésének stabilizálását, az átláthatóság növelését és a helyi utánpótlás jövőjének biztosítását tekinti. Az elnökségi tagságáról azonnali hatállyal lemondott dr. Dobos Barna, Karmacsi Tamás és Prince Attila, a megüresedett helyekre három új elnökségi tagot választottak, Szepesi Robertet, Dobos Áront, valamint Berényi Balást, aki a szülői munkaközösség delegáltjaként került az elnökségbe. További változás várható a hónap végén is. Sztanó Miklós jelezte lemondási szándékát, amely szeptember 30-án lép hatályba. Részletek a Duna Online oldalon. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarhoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. Látványos kísérletek, előadások és interaktív labor látogatások is várják a Heves vármegyei érdeklődőket is. A Semmelweis Egyetemen szeptember 25-én, 26-án a kutatók éjszakáján előadás szól majd egyebek mellett a betegségek diagnosztizálásának lépéseiről, a személyazonosítós módszereiről, az igazságügyi orvostan rejtelmeiről, a sejtek válogatásáról és elemzéséről, valamint arról is, hogy mi történik a betegekből származó szövetmintákkal és műtéti anyagokkal a végleges diagnózis megszületéséig. Egyes programok korhatárhoz kötöttek. Holnap ismét egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lehetnek. Elszóltan kisebb eső, néhol zápor, zivatar kialakulhat. Napközben nyugat felé csökkenni kezd a felhőzet, többfelé élénk lesz, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-26 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: A hirtelen szívmegállás elleni küzdelemre irányul a figyelem. Már lehet regisztrálni a TESZED akcióra. Tűz miatt evakuáltak százakat Brács szigetén. Villányi Eszter vagyok. A laikus újraélesztés és a könnyen elérhető defibrillátorok sok életet menthetnének meg hirtelen szívmegállás esetén. Erre hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. Szívmegálláskor nagyon fontos, hogy ne maradjunk tétlenek, mert minden perc számít. A túlélés esélyét jelentősen növelné, ha minél többen tudnának újraéleszteni, és több automata defibrillátor állna rendelkezésre. A hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúérbetegség. Az érintettek átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Idén is lesz TESZED akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiunknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
5: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesek pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akció hét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet megdönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
4: Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest vármegyei Csobánkán polgármestert és képviselőket választanak. A település vezetői címért ketten indulnak. Hevesben, Mátra-Derecskén hasonló a helyzet, ott viszont 6 polgármester jelölt méreti meg magát. A Zalai Pusztaszent Lászlón szintén polgármestert és új testületet is választanak. Este 7-ig lehet voksolni. 200 embert kellett evakuálni a horvátországi Brač szigeten pusztító tűz miatt. Lakóházakat és turisztikai létesítményeket is veszélyeztettek a lángok. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyosabb sérülések nem történtek, számolt be egy horvát napilap. Brač szigetén csütörtökön keletkezett tűz, mostanra sikerült megfékezni, de a tűzoltók még őrzik a helyszínt. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A vasárnapi ebéd pontban egy óra múlva az asztalra kerül, már aki pontosan eszik majd délben. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, 11 óra múlt még csak el, úgyhogy ezt az egy órát még gyorsan le tudjuk addig, amiben én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz például velem Britney, a Crazywell, de Justin Timberlake és Timbaland közöse is szól majd a Sexy Back, a kezdés pedig Tom Nowie, ez a Your Body,
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Szakács Gergő és a Van-e még? Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok a Kornélok, születésnaposok között pedig Thomas Müllert és Pető Brunót köszönhetem, és a mai napon van a programozók világnapja, és bizony-bizony a programozók a 90-es években rengeteget dolgoztak azon, hogy a számítógépeken zenét lehessen csinálni, és ebből a korszakból jön egy olyan dal, ami úttörője volt a francia underground zenei szénának, de az biztos, hogy programot használtak az elkészítéséhez, ugyanis a groove és minden hang benne ilyen kezdetleges számítógépes, de nagyon imádjuk. Jön Manu Chao és a Bongo Bong most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys sikere, az As Long As You Love Me. A sikert a következő előadónásra kell magyarázni, mégpedig azért, mert hogyha meghalljuk a dalt, amit hozok tőle, akkor szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó. Visszarepülünk 2008 augusztusába, 18 évet, ugyanis ekkor jelent meg az a dal, és vált hatalmas nagy sikerré Európa szerte. Jön Inna, méghozzá a Hattal, majd hamarosan a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetésszervezőjét a

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt 50 Cent és az In The Club, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Media, ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, White Boy-ék kezdenek 2 óra mixel németivel, este utánuk pedig majd 8 órakor, egészen éjfélig Big Falvi Tamás hozza a legjobb zenéket. Mindenkinek kívánok szép vasárnapot, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig visszhal, kicsekkolok méghozzá Tóth Gabi ék slágerével jön az éjjel-nappal Budapest betétdala. Szép napot, viszhal!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Jelentős személyi változásokról döntött a Dunaújváros PASE közgyűlése. Három elnökségi tag azonnali hatállyal lemondott, helyükre új tagokat választottak, miközben a felügyelőbizottság összetétele is változott. Az új vezetés egyik legfontosabb feladatának az egyesület működésének stabilizálását, az átláthatóság növelését és a helyi utánpótlás jövőjének biztosítását tekinti. Az elnökségi tagságáról azonnali hatállyal lemondott dr. Dobos Barna, Karmacsi Tamás és Prinz Attila, a megüresedett helyekre három új elnökségi tagot választottak, Szepesi Robertet, Dobos Áront, valamint Berényi Balást, aki a szülői munkaközösség delegáltjaként került az elnökségbe. További változás várható a hónap végén is. Sztanó Miklós jelezte lemondási szándékát, amely szeptember 30-án lép hatályba. Részletek a Duna Online oldalon. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Bodajki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Prohászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyi Jernő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Prohászka Otokár püspök Zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugaton felhők érkeznek, melyekből kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északi szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót. Ősszel is járnak a hajók a Balatonon, szokatlanul csendes a hurrikán szezon az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót Ukrajnában. A lengyel határőrség számolt be arról, hogy a hajnali orosz légitámadás során mindössze 800 méterre a lengyel-ukrán határtól történt az eset. A Nyugat-Ukrajnát ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a határforgalmat. A térség lakosságát SMS-ben figyelmeztették légitámadás lehetséges veszélyére, és a szirénákat is bekapcsolták. Tovább emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízügy friss mérései szerint 31 cm-es a vízállás. Az előrejelzés szerint a következő napokban viszont ismételt apadás következhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce 0 pontját. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Vegl Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
3: jelenleg utóidényi menetrend szerint most még mindenki kötélből indulnak a hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idei évben, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
2: Minden idők leghosszabb hurikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított szeptember 12-éig, de egyik sem érte el a hurikán szintet, azaz az óránkénti 119 kilométernél nem volt erősebb a szél. Ilyenre még nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hétvégét kívánok mindenkinek! Délmúlt néhány perccel, vagyis indul a vasárnapi Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és adom ma is a kedvenceket. Szeptember 13-a van egyébként. Ma a Kornélokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen titeket! Amivel pedig indítok, nem más, mint J-Lo és a Love Don't Cost a Thing.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, ma 20-25 fokot mérhetünk az országban. Az előrejelzések szerint holnap nyugat felől szakadozott felhőzet érkezhet. Általában több órára kisüt majd a nap, kevés helyen előfordulhat zápor, az északi a szelet élénk széllökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban elég hűvös lesz, hiszen 7 és 15 fokot mérhetünk, majd délután pedig 21 és 27 fok között valószínű.

0: Sláger FM, a legjobb zenék, utolévők figyelem, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M86-os autóton például Beled térségében a 125-ös és a 127-es kilométer között aszfaltoznak, Szombathely felé a külső sávot lezárták. Aztán az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében pedig az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, ami pedig a 4-es főutat illeti Vecsé és átkelési szakaszán is érdemes figyelni, a 21-es kilométernél ugyanis gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék érkeznek a folytatásban is szépen sorban, de előtte jönnek a hírek itt az egy óra, amit pedig bekészítettem, az például a TNT dala lesz. Ébren álmodunk, és Junior Jack slágere is felcsendül hamarosan, nem kell sokat várni, ígérem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Jelentős személyi változásokról döntött a Dunaújváros PASE közgyűlése. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Jelentős személyi változásokról döntött a Dunaújváros PASE közgyűlése. Három elnökségi tag azonnali hatállyal lemondott, helyükre új tagokat választottak, miközben a felügyelőbizottság összetétele is változott. Az új vezetés egyik legfontosabb feladatának az egyesület működésének stabilizálását, az átláthatóság növelését és a helyi utánpótlás jövőjének biztosítását tekinti. Az elnökségi tagságáról azonnali hatállyal lemondott dr. Dobos Barna, Karmacsi Tamás és Prinz Attila. A megüresedett helyekre három új elnökségi tagot választottak, Szepesi Robertet, Dobos Áront, valamint Berényi Balást, aki a szülői munkaközösség delegáltjaként került az elnökségbe. További változás várható a hónap végén is. Sztanó Miklós jelezte lemondási szándékát, amely szeptember 30-án lép hatályba. Részletek a Duna Online oldalon. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarhoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugaton felhők érkeznek, melyekből kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északi szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót. A hirtelen szív megállás elleni küzdelemre irányul a figyelem. Délután jobban beborul. Villányi Eszter vagyok. A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót Ukrajnában. A lengyel határőrség számolt be arról, hogy a hajnali orosz légitámadás során mindössze 800 méterre a lengyel-ukrán határtól történt az eset. A Nyugat-Ukrajnát ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a határforgalmat. A térség lakosságát SMS-ben figyelmeztették légitámadás lehetséges veszélyére, és a szirénákat is bekapcsolták. A laikus újraélesztés és a könnyen elérhető defibrillátorok sok életet menthetnének meg hirtelen szívmegállás esetén. Erre hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. Szívmegálláskor nagyon fontos, hogy ne maradjunk tétlenek, mert minden perc számít. A túlélés esélyét jelentősen növelné, ha minél többen tudnának újraéleszteni, és több automata defibrillátor állna rendelkezésre. A hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúérbetegség. Az érintett németek átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Tovább emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízügy friss mérései szerint 31 cm-es a vízállás. Az előrejelzés szerint a következő napokban viszont ismételt apadás következhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce 0 pontját. Mintegy 200 embert kellett evakuálni a horvátországi Brács szigeten pusztító tűz miatt. Lakóházakat és turisztikai létesítményeket veszélyeztettek a lángok. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyosabb sérülések nem történtek, írja egy horvát napilap. Brács szigetén csütörtökön keletkezett tűz, most arra sikerült megfékezni, de a tűzoltók őrzik a helyszínt. Minden idők leghosszabb hurikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított szeptember 12-éig, de egyik sem érte el a hurrikán szintet, azaz az óránkénti 119 kilométernél nem volt erősebb a szél. Ilyenre még nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Robogunk tovább a legjobb zenékkel, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek egy óra után, és én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább az El Sambával, Junior Jack, vagyis a belga olasz producer egyik ismert house felvételével, ami most 2004-ből érkezik. Vidám hétvégét, és jó rádiózást mindenkinek!
0: Best

Bestefem a legjobb zenék a Pure Love-val folytatjuk, Crystal Waters 1994-es dalával, ami eltér az énekesnő legismertebb klubslágerétől, ugye a Gypsy Woman-től, hiszen itt egy érzelmesebb, szólósabb oldalát mutatja meg. A dala tiszta, őszinte szerelemről szól, miközben megmaradt benne Crystal Waters jellegzetes, könnyed hangja, és a 90-es évek dance-pop korszakának, hát mondhatni, hogy az egyik legszebb pozitív hangulatú dala lett. Egyébként az énekesnő karrierében ez is hozzájárult ahhoz, hogy a korszak egyik meghatározó női dance előadójaként emlékezzenek rá. Érkezik tehát a Pure Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kuncent Márton térségében új csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon a 6-os kilométernél található Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, itt csak a külső sáv járható, a munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Aki pedig az M70-esen autózik, az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Erre kell készülni, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék érkeznek szépen sorban a következő órában, és de előtte hírek itt a 2 óra. Aztán jön például Charlie és Giovanni közöse is.
2: Keveszünk egy hajóba, messze a végtelen nagy tengeren
1: áll. Ez lesz az Evezzünk egy hajóban, és Mika is énekel, mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Jelentős személyi változásokról döntött a Dunaújváros PASE közgyűlése. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Jelentős személyi változásokról döntött a Dunaújváros PASE közgyűlése. Három elnökségi tag azonnali hatállyal lemondott, helyükre új tagokat választottak, miközben a felügyelőbizottság összetétele is változott. Az új vezetés egyik legfontosabb feladatának az egyesület működésének stabilizálását, az átláthatóság növelését és a helyi utánpótlás jövőjének biztosítását tekinti. Az elnökségi tagságáról azonnali hatállyal lemondott dr. Dobos Barna, Karmacsi Tamás és Prinz Attila, a megüresedett helyekre három új elnökségi tagot választottak, Szepesi Robertet, Dobos Áront, valamint Berényi Balást, aki a szülői munkaközösség delegáltjaként került az elnökségbe. További változás várható a hónap végén is. Sztanul Miklós jelezte lemondási szándékát, amely szeptember 30-án lép hatályba. Részletek a Duna Online oldalon. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszerési akciót október 12 és 18 között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta online is rögzíteni kell a forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a nap. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működéshez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugaton felhők érkeznek, melyekből kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északias szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Három településen tartanak időközi választást, életmentés közben fosztottak ki egy mentőautót, várják az önkéntes szemétszedőket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynökaktákat. Az erről szóló törvényjavaslatot holnap tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetőek legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Csobánkán, Mátra-Derecskén és Pusztaszentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, miután a helyi testületek felosztatták magukat. Siklóson emellett a szerb nemzetiségi önkormányzat képviselőiről döntenek. A szavazóhelyiségek este 7 óráig tartanak nyitva. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót, a lezárt járműből az egyik mentőtiszt táskáját vitték el, miközben az egység néhány méterrel arrébb egy betegen segített. A történteket egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben lévő biztonsági őrnek. A mentők értesítették a hatóságokat. Az országos mentőszolgálat arra is emlékeztetett, ha egy mentőautó az út szélén vagy a ház előtt áll, a szakemberek gyakran éppen életet mentenek a közelben. Idén is megszervezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-ig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
5: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
4: Holnap sokfelé erősen felhős vagy borultékboltra készülhetünk, délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet felosztása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Jelenállás szerint szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És a Big Girl, Mika 2007-es dala, ami egy Butterfly Lounge nevű nagyobb testű nőknek szóló kaliforniai klubról szóló tévéműsor hatására született, Mika pedig az elfogadás és a testpozitív gondolkodás mellett foglal állás benne. Ezzel folytatjuk, én Bénémet Dia vagyok, rádiózzunk együtt!
0: Best.

Igen, a legjobb zenék. Megyünk tovább a Just a Girl-lel, a No Doubt 95-ös slágerével, ami az egyik legfontosabb szerzeményük. Gwen Stefani írta a dalt, amelyben saját tapasztalataink keresztül beszél arról, hogy milyen érzés nőként a társadalom által meghatározott elvárásokkal és korlátokkal szembesülni. A dal eredetileg kicsit szarkasztikusnak és provokatívnak számított, mégis hatalmas siker lett, és a Billboard Hot 100-on a 23. helyig jutott. A Just a Girl később a No Doubt egyik védjegyévé vált, és a zenekar koncertjein is rendszeresen előkerül. Ez jön most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk a délutánt. Az M6-oson például új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es jelű Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső és a gyorsító sávot lezárták, valamint a leálló sávot is zárva találják az arra közlekedők, de a csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Pécs felé egyébként az M6-oson a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, ott a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

után legjobb zenék. A TLC-t hallgattuk az elmúlt percekben, ez volt a Waterfalls, és jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, hiszen perceken belül itt a 3 óra. Aztán a folytatás is jó lesz, hiszen már bekészítve az Aerosmith sláger, az Amazing, itt lesz Lady Gaga és a Follow the Flow, Neo pedig indítja a következő órát a szószékkel, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Jakettával megyünk tovább, ez már az American Dream, itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Bodajki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Pruhászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyjenő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely, egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Pruhászka Otokár püspök zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Holnap ismét egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lehetnek. Elszóltan kisebb eső, néhol zápor, zivatar kialakulhat. Napközben nyugat felé csökkenni kezd a felhőzet, többfelé élénk lesz, néhol erős az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A legszebb délután vasárnapra, kedves dunaújvárosi hallgatók, ahogy ígértem, itt találkozunk a 93.1 Best FM-en. A mikrofon mögött Mólek Csongor, jelentkezem 3,5 órán keresztül ma is olyan felvételekkel, amelyek között szerepelnek a hallgató kedvencei. Mióval kezdünk, és tőle szól most a So Sick.
1: 93.1 Best FM.

93 egy Best FM, a legjobb zenék, tartalmas vasárnap délután, és jó pihenést mindenkinek. Én Molek Csongor vagyok, és remélem ünnepelnek ma is jó páron. Szeptember 13-át írunk már, Kornél a mai névnapos. Uraim, boldog névnapot, a születésnaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. Ma van egyébként a magyar dalnapja. Aztán 95 éve 1931-ben Matuska Szilveszter felrobbantotta a Bécsbe tartó nemzetközi gyorsvonat alatt a Biatorbágyi vasúti hidat. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 136 esztendeje született Nemes Lampért József, festő, grafikus, a magyar avantgárd nagyhatású képviselője, és 130 éve látott napvilágot Szabados Árpád, erdélyi magyar színműíró és színházi rendező. Az ünneplő hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig Dunaui városban is a környékünkön. Most a Csillag születik egyik betétdalát hozom Lady Gagától, ez az Always Remember Us This Way.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A Best FM-en. A 93.1-en balesetmentes kilométereket a közlekedőknek, kedves autósok. Végeznek munkálatokat továbbra is. Szeptember végéig még Kiskunhalászhárom-Izsák összekötő úton aktuális lehet az útszűkület az 52.03-ason a 11-es kilométernél. Aztán mérési vizsgálat miatt lassabb a haladás Dunaújváros révhez vezető úton az 51.314-es

12-esen a 3-as kilométernél, még szeptember 20-áig. És ugrunk messzebb, Paks környékére, kedves autósok. A 62-31-esen aktuális még a közműépítési munkálat Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél. Jelezhetik, ha egyéb infójuk van, egyéb tapasztalat utakkal kapcsolatban, 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Zenél a folytatásban a Madison Avenue, és szól a Who the Hell Are You?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, érezze jól magát mindenki, dunaújvárosi hallgatók, ezen dolgozunk folyamatosan, én továbbra is Orhanggal, így a parlakfű szezon közepén. A mikrofon mögött Molek Csongor, tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy duettel kezdünk mindjárt. Zenél nekünk Justin Timberlake és Madonna, a dal pedig a 4 Minutes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Változóan felhős, időnként napos idő várható, északnyugaton később kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A mesterséges intelligencia felgyorsíthatja a Z-generáció szakmai előmenetelét, derült ki az International Workplace Group kutatásából. A fiatal vezetők 80%-a szerint az MI olyan tudást ad számukra, amelyhez korábban több évnyi tapasztalat kellett. A megkérdezett felső vezetők 92%-a pedig szívesen neveznek ki Z-generációs jelöltet magas szintű vezetői pozícióba. Október 2-áig várják a jelöléseket 5 építészeti és 2 kulturális örökségvédelmi elismerésre. Egyebek mellett a Kós Károly életműdíjra, az Ibl Miklós díjra, a Pro Architektúra díjra, valamint a műemlékvédelmi és régészeti elismerésekre lehet javaslatot tenni. A díjakat december 16-án a Magyar Építészet napján adják át. Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George W. Bush kapták meg. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezren nevelkednek állami gondoskodásban. Kisiklott péntek este egy vonat Észak-Franciaországban, 44-en megsérültek. Egy fiatal nőt kritikus állapotban vittek kórházba. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az első feltételezések szerint a szerelvény valaminek nekiütközött, majd egy vagon felborult, 4 másik pedig lecsúszott a sínekről. A vonaton csaknem 190-en utaztak. Híreink végén az időjárásról. A felhők mellett időnként hosszabb időre is kisüthet a nap. Később északnyugat felől ismét befelhősödik, arrafelé kisebb eső zápor is kialakulhat. Az északias szél helyenként megélénkül, délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A kedvenceket éjjátszom még itt a 93.1 Best FM-en, kedves dunaújvárosi hallgatók, a következő 2 órában remélem velünk tartanak és csatlakoztak már többen. A mikrofon mögött Molek Csongor, és ahogy ígértem, kezdünk most egy duettel. Madonna és Justin Timberlake énekel nekünk, a dal pedig a 4 Minutes.
0: 93.1 Best FM.

93 1 Best FM, a legjobb zenék. Holnap már startol egy újabb munkahét, kedves dunói városi hallgatók. Tisztelettel köszöntök mindenkit így vasárnap délután a Besten. Én Molek Csongor vagyok, és nézzük a holnapi időjárásról. Jelenleg mit tudunk? Hát gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és tartósan felhős borongós tájaink lesznek itt a mi tájegységünkön. Jelentős mennyiségű csapadék viszont nem nagyon várható, de többfelé lesz élénk erős majd az északnyugati szél. A reggeli órákban 9-15 fokot mérünk, délután pedig olyan 19-25 fok körül alakul a csúcsérték. Igen, a parlagfű tombol jelenleg, és szenvedek én is, kedves allergiás hallgatók, a tünetektől. A parlagfű pollen koncentrációja extrém magas tartományba került már pár nappal ezelőtt. Én kitartást kívánok mindenkinek, és továbbra is hangsúlyozni kell, hogy papírzsepiből ilyenkor sosem elég, tárazzanak be bőséggel. A barbadosi hölgyének el most Rihanna, és szól az SOS.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93 1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves dunói városi hallgatók, elég látványos az idei csapadékmentes időjárás hatása. A Rácsalmási Kisdunaágban is. Az alacsony dunai vízállás miatt a híd környezetében jelentős mederrészek kerülhetnek szárazra, miközben a mellékág vízutánpótlása is egyre nehezebbé válik. Igen, a rendkívül száraz nyár a Duna, Dunaújváros és Rácsalmás környéki szakaszán is elég komoly nyomokat hagyott. Július végén Dunaújvárosnál mínusz 94 cm-es vízállást is mértek. Eközben a folyó több magyarországi szakaszán történelmi mélyponthoz közeli, vagy azt meghaladó kis víz alakult ki. A Rácsalmási Kisduna különösen érzékeny egyébként az ilyen időszakokra. A mellékág a korábbi folyó szabályozása következtében részben elveszítette természetes kapcsolatát a főággal, ezért alacsony dunai vízszint mellett vízutánpótlása is csökken. Van fent fotó is egyébként a dunaiváros.com hírportálon. Most Christina Aguilera-tól szól az a sláger, ami, ha jól emlékszem, a cápa mesében is felcsendült. Ez a Car Wash. This is

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en az úcsóránk startol hamarosan, az úcsó közös felvonásunk így vasárnap, és remélem, hogy a pihenést tervezték be a legtöbben, kedves dunaújvárosi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és mutatom, mivel kezdünk, egy Linkin Park felvétellel. Ez is örök sláger, a címe In The End.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Változóan felhős, időnként napos idő várható, északnyugaton később kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak a vállalkozások zöld állításaira. Tilos lesz például igazolás nélkül környezetbarátnak vagy klímasemlegesnek nevezni egy terméket, illetve javíthatóként hirdetni egy nem javítható árut. A fogyasztóvédelmi fekete lista 12 új ponttal bővül. A gazdasági versenyhivatal szerint az előírások bevezetése után nem lesz türelmi idő. Kisiklott péntek este egy vonat Észak-Franciaországban, 44-en megsérültek. Egy fiatal nőt kritikus állapotban vittek kórházba. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az első feltételezések szerint a szerelvény valaminek nekiütközött, majd egy vagon felborult, négy másik pedig lecsúszott a sínekről. A vonaton csaknem 190-en utaztak. Drón támadásért egy kőolaj vezetéket Szaúd-Arábiában. Többen megsebesültek, a károk felmérése még tart. A kulcsfontosságú kelet-nyugat vezetéken elővigyázatosságból leállították a szállítást. A drónok Irak felől repültek be, de nem állami akcióról van szó. A több mint 1200 km hosszú vezeték a hormuci szoros blokkádja miatt vált kiemelt jelentőségűvé. Az utóbbi hónapokban naponta 4-5 millió hordónyi nyers olaj, a globális ellátás 4-5%-a folyt keresztül rajta. A hasznosság és a megbízhatóság is meghatározza, hogy az egyetemisták használják-e a ChatGPT-t tanulási célokra, derült ki az ELTE informatikai karának kutatásából. A 166 hallgató válaszain alapuló vizsgálat szerint fontos, hogy az eszköz segítse az összetett fogalmak megértését és a feladatok elkészítését. A diákok döntését ugyanakkor a válaszok pontossága és a mesterséges intelligencia felelős használhatósága is befolyásolja. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható. Híreink végén az időjárásról. A felhők mellett időnként hosszabb időre is kisüthet a nap. Később északnyugat felől ismét befelhősödik, arrafelé kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az északias szél helyenként megélénkül, délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap, 18-án madárodukat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madár gyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online.
5: 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Bodajki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Pruhászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyi Jernő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely, egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Pruhászka Otokár püspök Zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta online is rögzíteni kell a forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a nap. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működéshez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot.
4: Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugaton felhők érkeznek, melyekből kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északias szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És ide is értünk, kedves Dunói Városi hallgatók, az utcsó közös felvonásunk startol ezekben a másodpercekben, itt a 93.1 West FM-en. Oleg Csongor vagyok, tisztelettel köszöntök mindenkit, és a Linkin Parkkal kezdünk. Meghallgatjuk billentyűs dalomjátékkal fűszerezve az Indián című felvételt.
0: 93.1 Best

0: igazán.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan, kedves autósok. Aki vezet éppen Dunaújvároson belül vagy a környéken, remélem a kocsiban a Best FM szól. Vannak infóim, főleg munkálatok miatt fennakadással kapcsolatban, például az 52-esen még útépítési munkákat most is végeznek, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 34-es és az 51-es kilométer között, és Dunaföldvár-Seregélyes összekötő úton is lassabb a haladás a 62-28-ason. A 15-ös és a 25-ös kilométer között végeznek útkarbantartási munkákat. Ha van egyéb info, akkor jelezhetik most is 30-as 74-74. 777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Zenél most a Backstreet Boys, és indítom a Get Down című számukat.

0: neked a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, elég bizonytalan helyzetbe kerültek a dunaújvárosi acélbikák az Erste Liga 2026/27-es szezonjának rajtja előtt. A klub hivatalos közösségi oldalán közzétett szeptember 10-i tájékoztatás szerint el kellett halasztaniuk az eredetileg szeptember 18-ára kiírt DVTK Jegesmedvék elleni hazai nyitó mérkőzést. Az összecsapás új időpontja, figyeljenek, október 16-a lett. A halasztás oka pedig, hogy a dunaújvárosi jégcsarnokban jelenleg nincs jég, ráadásul a létesítmény használati feltételei sem tisztázottak a csapat számára. A váratlan körülmények miatt a DAB csak szeptember 20-án kezdi meg a szereplést a bajnokságban, amikor is a BEA vendégeként lépnek jégre a fővárosi tüskecsarnokban. Az infókat a dunaújváros.com hírportálon ettől részletesebben megtalálják. Most a Sugababes felvétele következik a Besten, a dal címe Our Load.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom lassan, így vasárnapra, kedves Dunói Városi hallgatók. A Salt & Pepa zenél, és meghallgatjuk még együtt a Let's Talk About Sex című felvételüket. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a mai figyelmet, főleg az előző három felvonásra, és pihentető kora estét kívánok, főleg így vasárnapra. Igen, holnap hétfő, a délutáni órákban pedig jelentkezem. Addig is a legjobbakat, Molek Csongort hallották. Come

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Idén is lesz autómentes nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodukat és rovarkoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. A kórház egészségfejlesztési irodája frissítő mozgást várja a város lakóit a Dunaparti sétányon. Az edzéseket szakképzett Nordic Walking oktatói tanfolyamot végzett testnevelő tanárok vezetik. A résztvevők hétfőn és szerdán délután 3:30, kedden és csütörtökön pedig reggel 8 órakor találkoznak az egészségfejlesztési iroda előtt, a Vasműút 10-es szám alatt. A Nordic Walking botokat az iroda biztosítja, így a résztvevőknek csak az időjárásnak megfelelő ruházatról és stabil, bokát tartó cipőről kell gondoskodniuk. A szervezők szerint a szeptemberi Európai Sporthét után is várják az érdeklődőket, így az edzésekhez az év bármely szakában lehet csatlakozni. További információ a 25-550-164-es telefonszámon. Itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Holnap ismét egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lehetnek. Elszóltan kisebb eső, néhol zápor, zivatar kialakulhat. Napközben nyugat felé csökkenni kezd a felhőzet, többfelé élénk lesz, néhol erős az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-26 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Szívmegálláskor minden perc számít. Megkezdték a balatoni kikötők felújítását. 5 napon át a boroké lesz a Szegedi Dómtér. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnénk meg. Erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva. Hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorú érbetegség áll. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 vármegyében. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átnedvesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeken a területeken továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom is. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Velgő Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
3: jelenleg utóidényi menetrend szerint most még mindenki kötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
2: Jövő szerdán 125 borászat költözik a Szegedi Domtérre, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Must kóstoló zárja. Holnap sokfelé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felül aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztár.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Nightshift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni, azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

FM-en. És aki a Nightshift-tel, a Nightshift-es lemezlovasokkal, Nightshift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Nightshift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni. De még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Jelentős személyváltozásokról döntött a Dunaújváros Pasek közgyűlése. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Jelentős személyi változásokról döntött a Dunaújváros Pasek közgyűlése. Három elnökségi tag azonnali hatállyal lemondott, helyükre új tagokat választottak, miközben a felügyelőbizottság összetétele is változott. Az új vezetés egyik legfontosabb feladatának az egyesület működésének stabilizálását, az átláthatóság növelését és a helyi utánpótlás jövőjének biztosítását tekinti. Az elnökségi tagságáról azonnali hatállyal lemondott dr. Dobos Barna, Karmacsi Tamás és Prinz Attila. A megüresedett helyekre három új elnökségi tagot választottak, Szepesi Robertet, Dobos Áront, valamint Berényi Balást, aki a szülői munkaközösség delegáltjaként került az elnökségbe. További változás várható a hónap végén is. Sztarnó Miklós jelezte lemondási szándékát, amely szeptember 30-án lép hatályba. Részletek a Duna Online oldalon. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12 és 18 között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Látványos kísérletek, előadások és interaktív labor látogatások is várják a Hebes vármegyei érdeklődőket is. A Semmelweis Egyetemen szeptember 25-én, 26-án a kutatók éjszakáján előadás szól majd egyebek mellett a betegségek diagnosztizálásának lépéseiről, a személyazonosítós módszereiről, az igazságügyi orvostan rejtelmeiről, a sejtek válogatásáról és elemzéséről, valamint arról is, hogy mi történik a betegekből származó szövetmintákkal és műtéti anyagokkal a végleges diagnózis megszületéséig. Egyes programok korhatárhoz kötöttek. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután aztán északnyugaton felhők érkeznek, melyekből kisebb esőzápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északi szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en. Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás, kungfurugással támad fejlesztőire egy robot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Egy 40 fős magyar csoportot is kimenekítettek a horvátországi Brács szigetén tomboló bozót tűz miatt. Milyenából evakuálták őket? Mindannyian biztonságban vannak, magyar sérültről nincs tudomás. A szigeten mintegy 3000 hektár égett le, csak nem 700 embert kellett biztonságos helyre vinni. A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 7 repülőgép küzdött. Milyen a felé már feloldották az útlezárást, a befogadó központokban elhelyezett emberek visszatérhettek a településre. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidő sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidő sportesemény szervező országos szövetségének elnökétől.
3: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
0: Kungfurugással támadt saját fejlesztőire egy humanoid robot Kínában. A gép egy mozgásteszt közben vált irányíthatatlanná, előbb kirúgta a mérnök kezéből az ott tartott eszközt, majd egy pörgőrugással is próbálkozott. Ez már nem találta el a férfit. A HVG szúrta ki az interneten terjedő biztonsági kamera felvételt, amin az is látszik, hogy a robot az akció végén, a hagyományokhoz híven, illedelmesen meghajolt. Holnap átmenetileg komorabbra válhat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli 5 foltok után több felé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: És hát természetesen, ahogy ez lenni szokott, mindig az adás után jutnak eszünkbe dolgok, hogy miről kellett volna még beszélni, úgyhogy szerencsére ezt most nem felejtettük el egy hét alatt, úgyhogy ezekről is fogunk beszélni a következő 60 percben, meg még csomó minden másról, és Csillánzs és Deep House még egy órán keresztül, vasárnapi rezidensünk, DJ Németivel a lemezjátszak mögött. Sziaszti!

0: Segítsek, emlékszel, mikor beszéltünk mi erről először? Március magasságában? Akkor már megvolt, ugye?
1: Igen, akkor
0: tehát már. Tehát ti már akkor tudtátok, és mondtad, hogy adásban még nem, mert titok, meg izzél, meg stb.
1: Igen, meg még akkor nem volt aláírva a szerződés, csak ugye meg volt a deal, meg a szóbeli megegyezés, de még a szerződés nyilván nem volt aláírva, és akkor...
0: Most már az is megvan. Úgyhogy akkor most már beszélhetünk róla, hogy október...
1: 22-én.
0: Ó, tehát pont a hosszú étvége előtt. Gyönyörű dátum, gyönyörű dátum. Jön hozzátok.
1: A Clapton.
0: A Clapton. Hát azért az azért, na.
1: Igen.
0: Ebbe az általad is most oly nagyon preferált, idézi ebbe daytime partiba fogod belehelyezkedni, vagy hát egy klasszik klubos este lesz?
1: Az már inkább ilyen klubos este, azért október 22 azért már azért rendesen az ősz, benne vagyunk.
0: Már úgy értem, hogy időpontilag, tehát hogy ez a korai kezdés, korai végzés, ez a rendes, mondhatni a standard.
1: Igen, ott azért. Reméljük, hogy ilyen 5 óráig van tervezve a rendezvény, hogy azért kitartanak az emberek, és nem nagyon szoktak hozzá ez a daytime korai bulizárásokhoz.
0: Egyébként a Clapton csinál ilyen daytime-okat? Tehát a Clapton csinál ilyen daytime? Tehát, hogyha mondjuk úgy tudtátok volna bookingolni nyárra, akkor akár benne lett?
1: Valószínű.
0: Jaj, nem, azt hittem, hogy így nagyjából követtétek, hogy mi az, ami mostanában.
1: Hát én követem persze folyamatosan, inkább klubokban játszik, Ibizán is. Meg láttam, hogy volt Buenos Airesben egy nagy fellépés, és most azt látom, hogy már kirakták, tegnap pont láttam, hogy szeptember közepén visszavárják, már annyira jól sikerült.
0: Tök jó. Nyilván tudom, hogy ilyenkor titoktartás, meg nem lehet mindent elárulni, azért úgy nagy vonalakban konkrétumok nélkül könnyű volt velük megegyezni, vagy mennyire voltak macerások, hátvisak?
1: Nem volt sem könnyű, sem nehéz, volt egy-két ilyen érdekes elvárások irányukban, de szerintem azt simán megoldjuk.
0: Bocsánat, ez ilyen technikai, vagy ez a szállás?
1: Is, igen, meg minden, tehát azért már mindenben jegyeladás, jegyárak, létszám, mindenben azért szeretnek erről tudni, meg ugye bizony szint alá nem menni. Igen, tehát a szeretnék magukat bebiztosítani, hogy az egy komoly rendezvény lesz, tehát
0: házasságban
1: tudja játszani, milyen jegyárak, stb. Tehát úgy lecsekkoltak bennünket, hogy milyen csapat vagyunk, így szervezés szempontjából, és ezen már túl vagyunk, úgyhogy teljes vászélességgel a buli irányában. Most már ugye elindult a jegyértékesítés, és egész szépen fogytak az első napokban a jegyek, úgyhogy remélhetőleg ez egy olyan különleges rendezvény lesz otthonos Kelet-Magyarországban, abban a régióban, ami nem mindig van, és nagyon kevésszer található meg, hogy ott egy ilyen fellép, egy ilyen sztár, mint akár itt a fővárosban. Úgyhogy hát szorítunk.
0: Te ilyen nagy horderejű rendezvénynél ilyenkor azért ugyanúgy beállsz a pultba? Vagy
1: persze,
0: ilyenkor...
1: de persze, nem. Mindenképpen. Aha. Ugye nekünk van egy formációnk, ugye, amivel csináljuk ezeket a rendezvényeket, és ott van egy társam, és ott vagy külön, vagy együtt ilyen back-to-back-ben nyomjuk, úgyhogy mindenképp persze, hát egyértelmű.
0: Jó, és akkor még egy kérdés, csak egy igen-e vagy nem-e. Te láttad maszk nélkül már? Meg fogod látni maszk nélkül?
1: Nem fogom látni, de még nem láttam.
0: De erre vonatkozólag nincsen?
1: Egy-két képen már láttam, szerintem, de...
0: Jaj, aha. De azért mindig azért nagy titok van, nem úgy, hogy pontosan
1: persze,
0: ki is.
1: Persze, hát nem is tudjuk vinni.

0: ott.
1: Ja, értem.
0: Tehát ő megvacsorázik inkognitóban valahol.
1: Valahol.
0: És akkor majd megjelenik az öltözőben, vagy valami biztos megy.
1: Jó, na de oké, most akkor kérdezek egy gyakorlat. Ezek gondolom a Debrecen környékén nem hiszem, nagyon a helyismeretük, akire taxizni fognak, vagy kapnak egy sofőrt, és akkor majd nem nézhet rá, vagy, vagy ez hogy fog kiderülni?
0: Tehát van hozzá kicsit. Akikkel bukoltuk, az a cég hozzá viszont. Úgyhogy azért muszáj megtartani ezt az
1: nyilván.
0: Lelepleződik, meg stb. Akkor már nem lesz olyan varázsa.
1: Jó, és mennyi? Kettőt, hármat fog játszani?
0: Másfele.
1: Hát akkor ez egy...
0: Szerintem az egészséges, tehát aki többet játszik, az nehéz fenntartani a hype-ot, az érdeklődést, a vibe-ot.
1: Tehát
0: más.

0: minden este.
1: És hogy a kötelező körök sem maradjanak el, elérhetőségeink info@bestfmbudapest.hu. Ha még nem lájkoltátok volna az oldalainkat, akkor Facebookon és Instán tegyétek meg. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket, ott van rólunk fönt mindenféle információ. Aki pedig DJ Németi korábbi mixeit szeretné visszahallgatni, mi meglepő a Mixcloudon megteheti.
2: A DJ Németi oldalon.
1: Így, mixcloud.com/DJ Németi, ezt keres.

0: megszakítás nélkül.
1: És ha jól tudom, ugye te jövő hétvégén meg akkor belátogatsz a francia DJ-nek a buliára?
2: Elvileg igen. Megvan a jegyem, igen.
1: Ja,
2: igen,
1: és gyakorlatilag igen. Neki tudja, hogy mi lesz?
2: Hát szerintem igen, de igen.
1: Jó.
2: Volt ott egy rendezvény, ami közbeszóltott, de szerintem megoldjuk.
1: Megoldjátok. Jó van, akkor pisztikém egy dolgot oldjál meg, légy szíves, hogy jövő vasárnap gyere ugyanígy 7-8-ig.
2: Érkezem mindenkit.
1: Köszönöm,
2: sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Várják a teszed önkénteseit. Történelmi hurikáncsend van az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat. Az erről szóló törvényjavaslatot holnap tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. A lezárt járműből az egyik mentő tisztáskáját vitték el, miközben az egység néhány méterrel arrébb egy betegen segített. A történteket egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben lévő biztonsági őrnek. A mentők értesítették a hatóságokat. Az országos mentőszolgálat arra is emlékeztetett, ha egy mentőautó az út szélén vagy egy ház előtt áll, a szakemberek gyakran éppen életet mentenek a közelben. Idén is megszervezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-ig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódó a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akció hét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
1: Minden idők leghosszabb hurikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított tegnapig, de egyik sem ért el a hurikán szintet, vagyis óránkénti 119 km/óránál nem volt erősebb a szél. Ilyenre nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Holnap sokfelé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felül aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet felosztása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és remélem itt vagytok, hogy az utolsó 4 órát a legjobb zenék társaságában együtt töltsük. Az órát most George Michael kezdi, ez a Flow, let's go to the city.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM, a legjobb zenék.
5: Like no other.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, sajnálom, de ez most magánvélemény lesz. A világ egyik legszebb, legjobb és legpörgősebb dala érkezik, ami szerintem soha nem megy ki a divatból. Az egyik előadó nem tud arabul, a másik előadó nem tudott angolul, mégis olyan összhang, olyan kémia volt közöttük, hogy hát egy olyan dal született, ami hát olyan, mint a Bud Spencer filmek, örökké, de tényleg örökké szeretni fogjuk. Ez Sting és Chap Mami közöse, a Desert Rose.

0: That's the way to love.
1: That's the way to love. That's the way to love. That's the way to love. That's the way to love.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most Justin Timberlake és az a dala, ami 2003-ban lett nagy siker és óriási nagy sláger. Ez nem más, mint a Rock Your Body. A számot a Neptunes, vagyis Pharrell Williams és Chad Hugo készítette, és az érdekessége, hogy eredetileg Michael Jackson számára írták, viszont inkább Justin Timberlake-nek ajánlották fel, valahogy jobban ment a stílusához, és szerintem jól tették. Na, én eleget beszéltem, jöjjön Justin Timberlake, ez a Rock Your Body!

do something. Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Craig David és a Seven Days. Az a Craig David, aki ehhez a dalhoz egy olyan klipet álmodott meg, amit szerintem nagyon, de nagyon, de nagyon sok ember használna, átélne és megélne, hiszen annyi

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szívmegálláskor minden perc számít. Megkezdték a balatoni kikötők felújítását. 5 napon át a boroké lesz a Szegedi Dómtér. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnénk meg. Erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva. Hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorú érbetegség áll. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 vármegyében. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átnedvesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeken a területeken továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom is. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Vegya Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk. Az idei évben azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Jövő szerdán 125 borászat költözik a Szegedi Dómtérre, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Must kóstoló zárja. Holnap átmenetileg komorabbra válhat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás, a reggeli 5 foltok után több felé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem teljes mértékben hangolódtak már a következő hétre, és remélem, hogy tetszenek a zenéink. Na kérem szépen, most a Simply Rendkez nálunk, ez a Sunrise.
3: Ez a Night

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem örökké tart az a vita, hogy Gary Halliwell vagy Jerry Halliwell a normális megnevezése. És nagyon sokan azt mondják, hogy ő Gary, a másik pedig azt mondja, hogy Jerry. Gary az a Gergőknek a beceneve, Jerry pedig adta angolul, ugyebár Jerry Halliwell neve. Hogy ez valójában kit érdekel ennyire, én nem tudom, mert én megmondom őszintén, hogy teljesen mindegy. Addig, amíg énekel, addig, amíg viszonylag jó dalokat játszik, de meg jól néz ki, addig nem mindegy, hogy Gary vagy Jerry. Nekem aztán teljesen. Jön a Look At Me!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2006-ban jelent meg Nelly Furtado Say It Right című dala a Lose albumon, és Amerikában egészen a Billboard lista első helyéig jutott. A szám Timbaland és Janja közreműködésével készült, ráadásul egy késő esti stúdiózás során született meg, amikor Nelly és Timbaland még folytatni akarták a munkát, és elkezdtek egy picit ötletelni. És milyen jól tették! Jön a Say It Right!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy duett, aminek az egyik tagja a világ egyik legjobb fejebb énekesnője. Ő nem más, mint Kylie Minogue. Tudjuk miért, nagyon jó fej volt a szigeten, tök ilyen laza, tök ilyen szerény, és a többi, és a többi, és a többi, semmi sztálar ül. És érkezik még mellé az az ember, akit nemrég lovaggá ütöttek, majd utána az egész világ azon gondolkodott, hogy mi esett ki a szájából, vagy épp az orrából a VB-n. Ő pedig Robbie Williams, a kettő közöse pedig a Kids.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennél a dalnál még annyira nem ismertük az énekest, viszont mindenki tudta, hogy elképesztő hangja van. Hát kérem szépen, ő nem más volt, mint Seal, aki ezzel a szerzeményem hát elég rendesen beindította annó a karrierjét. Viszont ez még nem az ő neve alatt fut, hanem Adamski az előadó, és jön a Killer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás. Kungfurugással támad fejlesztőjére egy robot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Egy 40 fős magyar csoportot is kimenekítettek a horvátországi Brács szigetén tomboló bozott tűz miatt. Milyenából evakuálták őket? Mindannyian biztonságban vannak, magyar sérültről nincs tudomás. A szigeten mintegy 3000 hektár égett le, csak nem 700 ember kellett biztonságos helyre vinni. A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 7 repülőgép küzdött. Milyen a felé már feloldották az útlezárást, a befogadó központokban elhelyezett emberek visszatérhettek a településre. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidő sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidő sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt, vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni, vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Kungfurugással támadt saját fejlesztőire egy humanoid robot Kínában. A gép egy mozgásteszt közben vált irányíthatatlanná, előbb kirúgta a mérnök kezéből az ott tartott eszközt, majd egy pörgőrugással is próbálkozott. Ez már nem találta el a férfit. A HVG szúrta ki az interneten terjedő biztonsági kamera felvételt, amin az is látszik, hogy a robot az akció végén, a hagyományokhoz híven, illedelmesen meghajolt. Holnap sok felé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felül aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatal sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet felosztása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és mivel 10 óra múlt 3 perccel, így ez azt jelenti, hogy az első félidőnek már vége, viszont jön a második félidő, felfrissülve, teljes energiával, és nagyon jó zenékkel. Beyoncé kezdi ezt az órát, kérem szépen, ez az Irreplaceable.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, kit kell holnap felköszönteni névnapja alkalmából. Vágjunk is bele, holnap 14-én ugyebár Szeréna és Roxana névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Roxánokat, a Szerénket, a Szerénuszokat, a Szerényeket, a Szonórákat és az Arminákat. Na kérem szépen, furcsa nevek, de hát biztos, hogy vannak ilyenek, úgyhogy tudjátok nagyon jól, holnap legyen az legyen az első dolgotok, hogy felköszöntitek őket. Ennyi és pont. Na kérem szépen, a folytatásban pedig jöjjön egy kis RHCP, azaz a Red Hot Chili Peppers, itt az Other Side.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak dolgok, amik szerintem soha nem fognak kiderülni. Ilyen az, hogy vannak-e UFO-k, jártak-e itt, mik azok a kukoricakörök, és a többi, és a többi, és a többi, NASZKA vonalak vagy MASZKA vonalak, és akkor még beszélhetünk azokról az ellásott óriás fejekről a húsvét szigeteken. Na de legalább ekkora rejtély, hogy vajon Ferginek mi baja lehetett annó, hogy kilépett a Black Eyed Peas-ből, pedig nagyon, de nagyon ment annó a szekér. Hogy ezt ki tudja, hát maximum ők, viszont ők meg nem mondják el. Ennyi, bennye. Úgyhogy szerintem hallgassuk azokat a zenéket, amiket még együtt csináltak. Jön a Pump It!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nemrég az amerikai rapper Nelly egy kicsit magából kikelve egy interjúban elmondta, hogy azért gondoljunk bele, neki milyen konkurenciája volt, amikor úgy Isten igazából zenélt. DMX, Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Lil Wayne és még sorolhatnám, és ott mondjuk egy number one hitet csinálni, hát az volt az igazi nagy mulatság, és az volt az igazi nagy meló, és hát azért neki ez azért néha-néha sikerült is. Jön most például az egyik, ez a Ride

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és most szeretném jelezni annak, aki mondjuk nem tudná, hogy indul ennek a csodás hétvégének az utolsó órája, de nyugi, ez is tele van a legjobb zenékkel. Az órát most például Gadzsó kezdi, ez a Besame Mucho.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék, akkor hölgyeim és uraim, hát nézzük meg, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 14 fokra ébredünk, 23 lesz napközben, viszonylag felhős lesz az ég, viszont nem lesz semmiféle front, se szél, és ahogy elnézem, csapadék sem, úgyhogy viszonylag egy jó ilyen késő nyári, kora őszi napunk lesz, és ennyi. Viszont a legjobb zenék itt vannak nálunk, és ezt megünnepelve érkezik most nálunk Vesz és az Alanis.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, holnap hétfő van, ami azt jelenti, hogy újra indul a meló és az iskola, és hogyha annyira nincs kedvünk hozzá, akkor a következő dal 3 percben valamilyen szinten talán meghozza azt, hogyha pedig nem, hát akkor sajnos így jártunk, és semmi és senki nem segíthet rajtunk. Ez Kelly Rowland, és tőle érkezik a Work!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni, pont. Most pedig jön nálunk 50 Cent, érkezik tőle a Candy Shop.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én kérem szépen Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Jövő héten is az leszek. Mindenkinek minden jót. Ciao, ciao. És persze, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.